Azt hittem, hogy mindig kék az ég. Anyám minden éjjel megfogta kezem, és az életről mesél.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Mától lehet jelentkezni a 6000 dináros állami juttatásra. Az összegre minden nagykorú állampolgár jogosult. Online azoknak kell jelentkezniük, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Színi Somáli pénzügyminiszter bejelentése szerint szeptember 25-ig mindenki megkapja az egyszeri támogatást. A szerb kormány módosította a belügyminisztérium szolgáltatásaira vonatkozó rendeletet, az új díjakat szeptember 12-től alkalmazzák. Ettől az időponttól a közokiratok, személyes okmányok és rendszámtáblák kiállítási illetéke mellett azok előállítási költségét is meg kell fizetni. Az éjszaka folyamán tovább terjedt a Suva planinán pusztító tűz, amely már Gadzsinhán község területét is elérte. A lángok a Bela Palanka községhez tartozó falvak térségéből a hegy Nis felüli oldala irányába terjedtek. Az év végéig nem lesz lehetőség az oktatásban dolgozók fizetésének emelésére, derült ki az Oktatási Minisztérium és a reprezentatív szakszervezetek egyeztetésén. A tárca tájékoztatása szerint legkorábban 2027. januárjában kerülhet sor újabb béremelésre. Annak mértékéről azonban egyelőre nincs döntés. Több halottja és súlyos sebesültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek, áll a hatóságok vasárnap este kiadott frissített tájékoztatásában. A teherszállító repülőgépet írt balesetnek legkevesebb 5 halálos áldozata van, 3 embert válságos, 2-t súlyos állapotban ápolnak kórházban. A szerb válogatott szerezte meg a bronzérmet a női röplabda Európa-bajnokságon, miután a vasárnapi isztambuli helyosztón 3-1-re legyőzte a lengyel csapatot. A világbajnoki pontversenyt vezető és hazai közönség előtt szereplő Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pilótája, a 19. helyről rajtolva nyerte meg a vasárnapi Forma 1-es olasz nagydíjat Monzában. A következő 7 napra szóló előrejelzés szerint szerdáig többnyire napos és meleg idő várható. A hét elején 30 és 33 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet, szerdán pedig tovább melegszik az idő, akár 36 fok is lehet. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

0: legyen velem.
1: Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodaktrans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

eladó gyümölcsös adán az Univerexport üzletnek által, lakóházzal és pálinka főzővel együtt. Érdeklődni a következő telefonszámok egyikén lehet. 069 48 15 389, illetve 024 852 014.

Idős ember gondozását vállalom ott lakással, hosszú távú és korrekt megállapodással. Telefonszám 062 8 288 578.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

túl mély a szakadék, színes nappal után nem sokára jön az ég. Sokan látod, mégis félsz belül egyedül. Mindenki küzd van, aki folyton csak menekül. Reszketve ébredni egy csíves kis szobában, adni mindent.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

0: a vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.
1: Még mindig rólad írok dalt, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: Adai Rádió.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Mától lehet jelentkezni a 6000 dináros állami juttatásra. Az összegre minden nagykorú állampolgár jogosult. Online azoknak kell jelentkezniük, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Színi Somáli pénzügyminiszter bejelentése szerint szeptember 25-ig mindenki megkapja az egyszeri támogatást. A szerb kormány módosította a belügyminisztérium szolgáltatásaira vonatkozó rendeletet, az új díjakat szeptember 12-től alkalmazzák. Ettől az időponttól a közokiratok, személyes okmányok és rendszámtáblák kiállítási illetéke mellett azok előállítási költségét is meg kell fizetni. Az éjszaka folyamán tovább terjedt a Suva planinán pusztító tűz, amely már Gajinhan község területét is elérte. A lángok a Bela Palanka községhez tartozó falvak térségéből a hegy Nis felüli oldala irányába terjedtek. Az év végéig nem lesz lehetőség az oktatásban dolgozók fizetésének emelésére, derült ki az Oktatási Minisztérium és a reprezentatív szakszervezetek egyeztetésén. A tárca tájékoztatása szerint legkorábban 2027. januárjában kerülhet sor újabb béremelésre. Annak mértékéről azonban egyelőre nincs döntés. Több halottja és súlyos sebesültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek, áll a hatóságok vasárnap este kiadott frissített tájékoztatásában. A teherszállító repülőgépet írt balesetnek legkevesebb 5 halálos áldozata van, 3 embert válságos, 2-t súlyos állapotban ápolnak kórházban. A szerb válogatott szerezte meg a bronzérmet a női röplabda Európa-bajnokságon, miután a vasárnapi isztambuli helyosztón 3-1-re legyőzte a lengyel csapatot. A világbajnoki pontversenyt vezető és hazai közönség előtt szereplő Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pilótája, a 19. helyről rajtolva nyerte meg a vasárnapi Forma 1-es olasz nagydíjat Monzában. A következő 7 napra szóló előrejelzés szerint szerdáig többnyire napos és meleg idő várható. A hét elején 30 és 33 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet, szerdán pedig tovább melegszik az idő, akár 36 fok is lehet. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350. Are you ready?

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Tisztelt termelők! A Kitel D.O.O. Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel D.O.O. Adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Az Észak-bánáti körzetben tett látogatása alkalmából Adán is üdvözölhettük Szerbia köztársaság elnökét, Alekszandar Vučićot. A látogatás helyszíne az Adica Wellness központ volt, ahol az önkormányzat és a közvállalat vezetősége fogadta a delegációt. A látogatás alkalmával átbeszéltük a turizmussal kapcsolatos eddigi befektetéseinket, illetve az adott témakörhöz tartozó fejlesztési terveket, amelyekhez támogatást kértünk. Úgy szintén örömünkre szolgált tájékoztatni a közvéleményt, hogy néhány nap előkészület után elkezdődtek a munkálatok a Mohali nagyút újabb szakaszának kiépítésén. Ez a beruházás prioritást képez községünk számára, és ennek realizálására a köztársasági elnök tavaly februári látogatása alkalmából tett ígéretet, nyilatkozta Bilicki Zoltán, a Dököség polgármestere.

önkéntes véradás adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Mától lehet jelentkezni a 6000 dináros állami juttatásra. Az összegre minden nagykorú állampolgár jogosult. Online azoknak kell jelentkezniük, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Színi Somáli pénzügyminiszter bejelentése szerint szeptember 25-ig mindenki megkapja az egyszeri támogatást. A szerb kormány módosította a belügyminisztérium szolgáltatásaira vonatkozó rendeletet, az új díjakat szeptember 12-től alkalmazzák. Ettől az időponttól a közokiratok, személyes okmányok és rendszámtáblák kiállítási illetéke mellett azok előállítási költségét is meg kell fizetni. Az éjszaka folyamán tovább terjedt a Suva planinán pusztító tűz, amely már Gadzsinhán község területét is elérte. A lángok a Bela Palanka községhez tartozó falvak térségéből a hegy nis felüli oldala irányába terjedtek. Az év végéig nem lesz lehetőség az oktatásban dolgozók fizetésének emelésére, derült ki az Oktatási Minisztérium és a reprezentatív szakszervezetek egyeztetésén. A tárca tájékoztatása szerint legkorábban 2027. januárjában kerülhet sor újabb béremelésre, annak mértékéről azonban egyelőre nincs döntés. Több halottja és súlyos sebesültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek, áll a hatóságok vasárnap este kiadott frissített tájékoztatásában. A teherszállító repülőgépet írt balesetnek legkevesebb 5 halálos áldozata van, 3 embert válságos, 2-t súlyos állapotban ápolnak kórházban. A szerb válogatott szerezte meg a bronzérmet a női röplabda Európa-bajnokságon, miután a vasárnapi isztambuli helyosztón 3-1-re legyőzte a lengyel csapatot. A világbajnoki pontversenyt vezető és hazai közönség előtt szereplő Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pilótája, a 19. helyről rajtolva nyerte meg a vasárnapi Forma 1-es olasz nagydíjat Monzában. A következő 7 napra szóló előrejelzés szerint szerdáig többnyire napos és meleg idő várható. A hét elején 30 és 33 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet, szerdán pedig tovább melegszik az idő, akár 36 fok is lehet. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai Kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitel DOO Adai Kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban. Let's go, girls!

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Mától lehet jelentkezni a 6000 dináros állami juttatásra. Az összegre minden nagykorú állampolgár jogosult. Online azoknak kell jelentkezniük, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Színi Somáli pénzügyminiszter bejelentése szerint szeptember 25-ig mindenki megkapja az egyszeri támogatást. A szerb kormány módosította a belügyminisztérium szolgáltatásaira vonatkozó rendeletet, az új díjakat szeptember 12-től alkalmazzák. Ettől az időponttól a közokiratok, személyes okmányok és rendszámtáblák kiállítási illetéke mellett azok előállítási költségét is meg kell fizetni. Az éjszaka folyamán tovább terjedt a Suva planinán pusztító tűz, amely már Gadzsinhán község területét is elérte. A lángok a Bela Palanka községhez tartozó falvak térségéből a hegy Nis felüli oldala irányába terjedtek. Az év végéig nem lesz lehetőség az oktatásban dolgozók fizetésének emelésére, derült ki az Oktatási Minisztérium és a reprezentatív szakszervezetek egyeztetésén. A tárca tájékoztatása szerint legkorábban 2027. januárjában kerülhet sor újabb béremelésre. Annak mértékéről azonban egyelőre nincs döntés. Több halottja és súlyos sebesültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek, áll a hatóságok vasárnap este kiadott frissített tájékoztatásában. A teherszállító repülőgépet írt balesetnek legkevesebb 5 halálos áldozata van, 3 embert válságos, 2-t súlyos állapotban ápolnak kórházban. A szerb válogatott szerezte meg a bronzérmet a női röplabda Európa-bajnokságon, miután a vasárnapi isztambuli helyosztón 3-1-re legyőzte a lengyel csapatot. A világbajnoki pontversenyt vezető és hazai közönség előtt szereplő Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pilótája, a 19. helyről rajtolva nyerte meg a vasárnapi Forma 1-es olasz nagydíjat Monzában. A következő 7 napra szóló előrejelzés szerint szerdáig többnyire napos és meleg idő várható. A hét elején 30 és 33 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet, szerdán pedig tovább melegszik az idő, akár 36 fok is lehet. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Tisztelt termelő! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betűmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Az Észak-bánáti körzetben tett látogatása alkalmából Adán is üdvözölhettük Szerbia köztársaság elnökét, Alekszandar Vučićot. A látogatás helyszíne az Adica Wellness központ volt, ahol az önkormányzat és a közvállalat vezetősége fogadta a delegációt. A látogatás alkalmával átbeszéltük a turizmussal kapcsolatos eddigi befektetéseinket, illetve az adott témakörhöz tartozó fejlesztési terveket, amelyekhez támogatást kértünk. Úgy szintén örömünkre szolgált tájékoztatni a közvéleményt, hogy néhány nap előkészület után elkezdődtek a munkálatok a Moholy nagyút újabb szakaszának kiépítésén. Ez a beruházás prioritást képez községünk számára, és ennek realizálására. És ennek realizálására a köztársasági elnök tavaly februári látogatása alkalmából tett ígéretet, nyilatkozta Bilicki Zoltán, a Dököség polgármestere.

Önkéntes véradás a dán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Mától lehet jelentkezni a 6000 dináros állami juttatásra. Az összegre minden nagykorú állampolgár jogosult. Online azoknak kell jelentkezniük, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Színi Somáli pénzügyminiszter bejelentése szerint szeptember 25-ig mindenki megkapja az egyszeri támogatást. A szerb kormány módosította a belügyminisztérium szolgáltatásaira vonatkozó rendeletet, az új díjakat szeptember 12-től alkalmazzák. Ettől az időponttól a közokiratok, személyes okmányok és rendszámtáblák kiállítási illetéke mellett azok előállítási költségét is meg kell fizetni. Az éjszaka folyamán tovább terjedt a Suva planinán pusztító tűz, amely már Gadzsinhán község területét is elérte. A lángok a Bela Palanka községhez tartozó falvak térségéből a hegy Nis felüli oldala irányába terjedtek. Az év végéig nem lesz lehetőség az oktatásban dolgozók fizetésének emelésére, derült ki az Oktatási Minisztérium és a reprezentatív szakszervezetek egyeztetésén. A tárca tájékoztatása szerint legkorábban 2027. januárjában kerülhet sor újabb béremelésre. Annak mértékéről azonban egyelőre nincs döntés. Több halottja és súlyos sebesültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek, áll a hatóságok vasárnap este kiadott frissített tájékoztatásában. A teherszállító repülőgépet ért balesetnek legkevesebb 5 halálos áldozata van, 3 embert válságos, 2-t súlyos állapotban ápolnak kórházban. A szerb válogatott szerezte meg a bronzérmet a női röplabda Európa-bajnokságon, miután a vasárnapi isztambuli helyosztón 3-1-re legyőzte a lengyel csapatot. A világbajnoki pontversenyt vezető és hazai közönség előtt szereplő Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pilótája, a 19. helyről rajtolva nyerte meg a vasárnapi Forma 1-es olasz nagydíjat Monzában. A következő 7 napra szóló előrejelzés szerint szerdáig többnyire napos és meleg idő várható. A hét elején 30 és 33 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet, szerdán pedig tovább melegszik az idő, akár 36 fok is lehet. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Reklámok következnek. Adai Rádió. Hírek minden órában.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

0: Pest!
1: Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden
0: a legjobb zenék.
3: Good one.

Eladó gyümölcsös Adán az Univerexport üzletnek által, lakóházzal és pálinka főzővel együtt. Érdeklődni a következő telefonszámok egyikén lehet. 069 48 15 389, illetve 024 852 014.

idős ember gondozását vállalom ott lakással, hosszú távú és korrekt megállapodással. Telefonszám 062 8 288 578.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO Adai Kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédő szereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitedi UU Adai Kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

a vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Mától lehet jelentkezni a 6000 dináros állami juttatásra. Az összegre minden nagykorú állampolgár jogosult. Online azoknak kell jelentkezniük, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Színi Somáli pénzügyminiszter bejelentése szerint szeptember 25-ig mindenki megkapja az egyszeri támogatást. A szerb kormány módosította a belügyminisztérium szolgáltatásaira vonatkozó rendeletet, az új díjakat szeptember 12-től alkalmazzák. Ettől az időponttól a közokiratok, személyes okmányok és rendszámtáblák kiállítási illetéke mellett azok előállítási költségét is meg kell fizetni. Az éjszaka folyamán tovább terjedt a Suva planinán pusztító tűz, amely már Gadzsinhan község területét is elérte. A lángok a Bela Palanka községhez tartozó falvak térségéből a hegy Nis felüli oldala irányába terjedtek. Az év végéig nem lesz lehetőség az oktatásban dolgozók fizetésének emelésére, derült ki az Oktatási Minisztérium és a reprezentatív szakszervezetek egyeztetésén. A tárca tájékoztatása szerint legkorábban 2027. januárjában kerülhet sor újabb béremelésre. Annak mértékéről azonban egyelőre nincs döntés. Több halottja és súlyos sebesültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek, áll a hatóságok vasárnap este kiadott frissített tájékoztatásában. A teherszállító repülőgépet írt balesetnek legkevesebb 5 halálos áldozata van, 3 embert válságos, 2-t súlyos állapotban ápolnak kórházban. A szerb válogatott szerezte meg a bronzérmet a női röplabda Európa-bajnokságon, miután a vasárnapi isztambuli helyosztón 3-1-re legyőzte a lengyel csapatot. A világbajnoki pontversenyt vezető és hazai közönség előtt szereplő Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pilótája, a 19. helyről rajtolva nyerte meg a vasárnapi Forma 1-es olasz nagydíjat Monzában. A következő 7 napra szóló előrejelzés szerint szerdáig többnyire napos és meleg idő várható. A hét elején 30 és 33 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet, szerdán pedig tovább melegszik az idő, akár 36 fok is lehet. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

107,7 MHz. For a better day. Ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

tisztelt termelők! A Kitel DOO adalék kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és terrakalkó 95 kalcifikációt

0: applikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható, Kitedi UU Adai Kooperáció, Ipari út 9 Mohol, 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban. Az Észak-bánáti körzetben tett látogatása alkalmából Adán is üdvözölhettük Szerbia köztársaság elnökét, Alekszandár Vučićot. A látogatás helyszíne az Adica Wellness központ volt, ahol az önkormányzat és a közvállalat vezetősége fogadta a delegációt. A látogatás alkalmával átbeszéltük a turizmussal kapcsolatos eddigi befektetéseinket, illetve az adott témakörhöz tartozó fejlesztési terveket, amelyekhez támogatást kértünk. Úgy szintén örömünkre szolgál tájékoztatni a közvéleményt, hogy néhány nap előkészület után elkezdődtek a munkálatok a Moholi nagyút újabb szakaszának kiépítésén. Ez a beruházás prioritást képez községünk számára, és ennek realizálására a köztársasági elnök tavaly februári látogatása alkalmából tett ígéretet, nyilatkozta Bilicki Zoltán, a Dököség polgármestere. I'm down, down, down, down for anything.
1: So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

Önkéntes véradás Adán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni!

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
2: A valamikor Innapredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
2: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
1: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Mától lehet jelentkezni a 6000 dináros állami juttatásra. Az összegre minden nagykorú állampolgár jogosult. Online azoknak kell jelentkezniük, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Színi Somáli pénzügyminiszter bejelentése szerint szeptember 25-ig mindenki megkapja az egyszeri támogatást. A szerb kormány módosította a belügyminisztérium szolgáltatásaira vonatkozó rendeletet, az új díjakat szeptember 12-től alkalmazzák. Ettől az időponttól a közokiratok, személyes okmányok és rendszámtáblák kiállítási illetéke mellett azok előállítási költségét is meg kell fizetni. Az éjszaka folyamán tovább terjedt a Suva planinán pusztító tűz, amely már Gajinhan község területét is elérte. A lángok a Bela Palanka községhez tartozó falvak térségéből a hegy Nis felüli oldala irányába terjedtek. Az év végéig nem lesz lehetőség az oktatásban dolgozók fizetésének emelésére, derült ki az Oktatási Minisztérium és a reprezentatív szakszervezetek egyeztetésén. A tárca tájékoztatása szerint legkorábban 2027. januárjában kerülhet sor újabb béremelésre, annak mértékéről azonban egyelőre nincs döntés. Több halottja és súlyos sebesültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek, áll a hatóságok vasárnap este kiadott frissített tájékoztatásában. A teherszállító repülőgépet írt balesetnek legkevesebb 5 halálos áldozata van, 3 embert válságos, 2-t súlyos állapotban ápolnak kórházban. A szerb válogatott szerezte meg a bronzérmet a női röplabda Európa-bajnokságon, miután a vasárnapi isztambuli helyosztón 3-1-re legyőzte a lengyel csapatot. A világbajnoki pontversenyt vezető és hazai közönség előtt szereplő Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pilótája, a 19. helyről rajtolva nyerte meg a vasárnapi Forma 1-es olasz nagydíjat Monzában. A következő 7 napra szóló előrejelzés szerint szerdáig többnyire napos és meleg idő várható. A hét elején 30 és 33 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet, szerdán pedig tovább melegszik az idő, akár 36 fok is lehet. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termési napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható, Kitel DOO adai kooperáció. Ipari

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
2: A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
2: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
1: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Mától lehet jelentkezni a 6000 dináros állami juttatásra. Az összegre minden nagykorú állampolgár jogosult. Online azoknak kell jelentkezniük, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Színi Somáli pénzügyminiszter bejelentése szerint szeptember 25-ig mindenki megkapja az egyszeri támogatást. A szerb kormány módosította a belügyminisztérium szolgáltatásaira vonatkozó rendeletet, az új díjakat szeptember 12-től alkalmazzák. Ettől az időponttól a közokiratok, személyes okmányok és rendszámtáblák kiállítási illetéke mellett azok előállítási költségét is meg kell fizetni. Az éjszaka folyamán tovább terjedt a Suva planinán pusztító tűz, amely már Gadzsinhán község területét is elérte. A lángok a Bela Palanka községhez tartozó falvak térségéből a hegy Nis felüli oldala irányába terjedtek. Az év végéig nem lesz lehetőség az oktatásban dolgozók fizetésének emelésére, derült ki az Oktatási Minisztérium és a reprezentatív szakszervezetek egyeztetésén. A tárca tájékoztatása szerint legkorábban 2027. januárjában kerülhet sor újabb béremelésre, annak mértékéről azonban egyelőre nincs döntés. Több halottja és súlyos sebesültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek, áll a hatóságok vasárnap este kiadott frissített tájékoztatásában. A teherszállító repülőgépet írt balesetnek legkevesebb 5 halálos áldozata van, 3 embert válságos, 2-t súlyos állapotban ápolnak kórházban. A szerb válogatott szerezte meg a bronzérmet a női röplabda Európa-bajnokságon, miután a vasárnapi isztambuli helyosztón 3-1-re legyőzte a lengyel csapatot. A világbajnoki pontversenyt vezető és hazai közönség előtt szereplő Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pilótája, a 19. helyről rajtolva nyerte meg a vasárnapi Forma 1-es olasz nagydíjat Monzában. A következő 7 napra szóló előrejelzés szerint szerdáig többnyire napos és meleg idő várható. A hét elején 30 és 33 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet, szerdán pedig tovább melegszik az idő, akár 36 fok is lehet. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumix széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

Eladó gyümölcsös adán az Univerexport üzletnek által, lakóházzal és pálinka főzővel együtt. Érdeklődni a következő telefonszámok egyikén lehet. 069 48 15 389, illetve 024 852 014.

Idős ember gondozását vállalom ott lakással, hosszú távú és korrekt megállapodással. Telefonszám 062 8 288 578.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

20% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Tisztelt termelők! A Kitel DOO adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett betőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kite DOO adai kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 17 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Mától lehet jelentkezni a 6000 dináros állami juttatásra. Az összegre minden nagykorú állampolgár jogosult. Online azoknak kell jelentkezniük, akik nem szerepelnek a részvényesi alap nyilvántartásában. Színi Somáli pénzügyminiszter bejelentése szerint szeptember 25-ig mindenki megkapja az egyszeri támogatást. A szerb kormány módosította a belügyminisztérium szolgáltatásaira vonatkozó rendeletet, az új díjakat szeptember 12-től alkalmazzák. Ettől az időponttól a közokiratok, személyes okmányok és rendszámtáblák kiállítási illetéke mellett azok előállítási költségét is meg kell fizetni. Az éjszaka folyamán tovább terjedt a Suva Planinán pusztító tűz, amely már Gadzsinhán község területét is elérte. A lángok a Bela Palanka községhez tartozó falvak térségéből a hegy Nis felüli oldala irányába terjedtek. Az év végéig nem lesz lehetőség az oktatásban dolgozók fizetésének emelésére, derült ki az Oktatási Minisztérium és a reprezentatív szakszervezetek egyeztetésén. A tárca tájékoztatása szerint legkorábban 2027. januárjában kerülhet sor újabb béremelésre, annak mértékéről azonban egyelőre nincs döntés. Több halottja és súlyos sebesültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek, áll a hatóságok vasárnap este kiadott frissített tájékoztatásában. A teherszállító repülőgépet írt balesetnek legkevesebb 5 halálos áldozata van, 3 embert válságos, 2-t súlyos állapotban ápolnak kórházban. A szerb válogatott szerezte meg a bronzérmet a női röplabda Európa-bajnokságon, miután a vasárnapi isztambuli helyosztón 3-1-re legyőzte a lengyel csapatot. A világbajnoki pontversenyt vezető és hazai közönség előtt szereplő Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pilótája, a 19. helyről rajtolva nyerte meg a vasárnapi Forma 1-es olasz nagydíjat Monzában. A következő 7 napra szóló előrejelzés szerint szerdáig többnyire napos és meleg idő várható. A hét elején 30 és 33 fok között alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet, szerdán pedig tovább melegszik az idő, akár 36 fok is lehet. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!
2: 107,7 Adai Rádió.

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Tisztelt termelők! A Hitel D.O.O. Adai kooperációban folyamatban van a 2026-os termésű napraforgó felvásárlás gyors és operatív fizetéssel. A felvásárlás időszakban a munkaidő reggel 7-től 19 óráig. A felvásárlás mellett vetőmagokat, növényvédőszereket, peszticideket, biostimulátorokat, ásványi műtrágyákat és Terrakalkó 95 kalcifikátort kínálunk. Nálunk minden megtalálható. Kitedi UU Adai Kooperáció. Ipari út 9, Mohol. 063 29 13 12. Okos megoldások a mezőgazdaságban.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Az Észak-bánáti körzetben tett látogatása alkalmából Adán is üdvözölhettük Szerbia köztársaság elnökét, Alekszandar Vučićot. A látogatás helyszíne az Adica Wellness központ volt, ahol az önkormányzat és a közvállalat vezetősége fogadta a delegációt. A látogatás alkalmával átbeszéltük a turizmussal kapcsolatos eddigi befektetéseinket, illetve az adott témakörhöz tartozó fejlesztési terveket, amelyekhez támogatást kértünk. Úgy szintén örömünkre szolgált tájékoztatni a közvéleményt, hogy néhány nap előkészület után elkezdődtek a munkálatok a Moholy nagyút újabb szakaszának kiépítésén. Ez a beruházás prioritást képez községünk számára, és ennek realizálására. És ennek realizálására a köztársasági elnök tavaly februári látogatása alkalmából tett ígéretet, nyilatkozta Bilicki Zoltán, a Dököség polgármestere.

Önkéntes véradás a dán. Kiemelten várjuk a nulla vércsoportú donorokat. Időpont szeptember 19, 8.30-tól 12 óráig, vagy amíg van donor. Helyszín Ada, Lenin utca 46. Kapcsolat 024 852 350. Segíts életet menteni! I'm down, down, down, down for anything. So down, down, down, down for anything. Ma is lágerek maximumon. Adai Rádió.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

Gracias.

0: 107,7 MHz FM stereo radio.
1: Ad. 107.7 FM.